0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Sok érdekes életút magyarul Bécsből. Az Orange Rádió 94.0-án.
2: Üdvözlök mindenkit. Én Méreg Attila vagyok, és a Bécsi Rádióján stúdiójában szokás szerint nem ülök egyedül. Itt van velem Kancsó Zoltánné Ibolya. Ibolya, nagyon szépen köszönöm, hogy tudtál időt szánni erre, hogy bejöjj ide a stúdióba.
3: Köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok!
2: Hogy neked a felmenőid között színészek vannak, és adódik a kérdés, akkor ez már prognosztizálva volt gyerekként, hogy ebből zenei pálya lesz?
3: Visszatekintve annyit látok, hogy édesanyám zongorázott, a nagyapám vonalán pedig volt igen egy színésznő a családba, gyönyörűséges hanggal megáldva, és azt gondolom, hogy a szüleim...
2: Hogy hívják?
3: Azt hiszem Finta Mariska. Akkor édesanyám még úgy döntöttek, hogy mivel ő is nagyon szeretett zongorázni, énekelni, hogy én kislányként esetleg ezt megpróbálom. Gyakorlatilag innen indult.
2: Itt hány éves az Ibolya? Kicsi Ibolya?
3: 6 évesen kezdtem el zongorán pötyögni. Szerettem énekelni, az iskolában is mindig minden ilyen énekes rendezvényen éneklő ifjúságok voltak, abban az időben részt vettem. Párhuzamosan a zeneiskola akkor bontogatta a szárnyait, elkezdtem zongorázni Dr. Illa Dénesnénél, akitől emberségben is, meg szakma szeretetben is példát láthattam. És aztán 8. koromban nem igazán tudtuk, hogy merre tanulnék tovább, és aztán az akkori szolfés tanárom mondta, hogy hát esetleg ezt is megpróbálhatom, illetve a barátnőm testvérei zenei pályán voltak, így aztán hát gondoltuk, hogy akkor elmegyek felvételizni. Tehát ugye azért ez nem egészen így van, hogy gondolunk egyet és felvételizünk.
2: Akkor a pályán kéne készülni.
3: Így van. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az akkor mellettem levő állandó tanárom nem igazán fektetett erre hangsúlyt. Már nincsen bennem rossz érzés, de azért hangsúlyozom ki, nekem a későbbiekben ez nagyon fontos szerep lesz a pályám során, hogy én akkor hogy jártam. Úgyhogy igazából egy másik tanár készített fel egy kicsikét a felvételére a zeneművészeti szakközépiskolába, ahol is Deáki István tanár úr volt a felvételiztető, és ő csak és kizárólag olyan alapon vett fel engem akkor az iskolába, hogy a 3 megmérettetés folyamán egyre inkább fejlődő tendenciát mutattak a dolgozataim. Sikerült ez a konzis felvételi, az első év az egy gyötrelem volt a konziba, mert mindent pótolni kellett, nagyon sok mindent, és ugye a hallásfejlesztést, a hallásgyakorlatokat, ezt azért nem olyan egyszerű pótolni, hogy leülök és megtanulom, mert ez nem így működik. Az első év végén aztán olyan fejlődésről tettem tanúságot, hogy szolfézen elmegyett szakossá váltam, mellette zongoráztam, magánénekesként is végeztem a dolgom, és hát végül így érettségiztem, az már egy nagyon jó eredményű érettségi volt. Aztán kerültem Debrecenbe a zeneművészeti főiskolára, szintén felvételivel.
2: Itt azért versenyek, tehát maga a zeneversenyek, azok neked így élmények voltak, stressz volt, ezeket hogy élted meg például?
3: Mindig stresszeltem. Több zenei versenyen is voltam, ifjú muzsikusok fesztiválján, megyei találkozókon, a kórussal jártunk énekelni, de mindig stresszeltem.
2: Kórusom úgy, az már tiniként is benne volt az életedben, vagy az itt később?
3: Igen, én jártam az általános iskolások által összehozott kórusba, az akkori zenetanárom vezényletével, ott minden évben mentünk 2-3 alkalommal is szerepelni. Tehát valószínűleg ezek a pontok a gyerekkoromból így beívódtak és vittek tovább ezen az úton. Már csak később gondolkodtam azon, hogy is lettem én zenetanár, és akkor...
2: A véletlen biztos, nem?
3: Biztos a véletlen.
2: Csak is a véletlen.
3: Csak is. És igazából ezt gondolom, pontosan ezt gondolom, hogy végül ez lett a sorsom, meg a Jóisten, meg minden segítőnek a keze, aki kezdve Deáki tanárúrral, aki úgy gondolta, hogy lát bennem potenciált. Debrecenbe felvételiztem, és ott Szesztai Zsolt tanár úr vett fel. Ugyanabban a pillanatban lettem a debreceni leánykar szoprán szólistája, akikkel nagyon sok felé jártunk a világban.
2: Amúgy, bocsánat, így más hivatás nem is volt így a fejedben, más irány, tehát elég egyértelmű volt?
3: Akkor már nem, igen. Amikor valaki bekerül egy konziba, tehát ebbe a zeneművészeti szakközépiskolába, és ha az jól megy, onnantól kezdve nem jut más eszébe. Tehát ez egy olyan mindennel teli, zenével, feladattal, közismereti tárgyakkal teli út, hogy nem is gondolkoztunk azon, hogy esetleg más lennék. Bár a Konzi olyan erős közismereti képzéssel rendelkezett, hogy azért voltak, akik nem maradtak zenei pályán, hogy elmentek jogásznak, orvosnak erre-arra, de én maradtam végül. És akkor Debrecenben... Ez egy érdekes kérdés. Felvételiztem Győrbe magánének szakra, de ugye akkor az még azt jelentette, hogy 18 éves voltam, és ez egy magánénekesnek egy fiatal kor, tehát ott a hangszalagoknak még erősödni kell. Legalábbis a régi trend ez volt, mert hogy ugye a mutálás azért az, és a nagy megerőltetés az azért tönkreteheti ezeket a szalagokat. Elmentem a Zeneakadémiára is felvételizni. Ott volt Szesztai tanár úr, aki elcsábított Debrecenbe. Tehát gyakorlatilag megkért engem, hogy menjek oda, és én oda mentem.
2: Jól sikerült a többi felvételi?
3: Azzal már aztán nem foglalkoztam, ugye több körös volt utána. Kicsit messze volt ez a Debrecen, mert a szívszerelmem Győrbe járt a Zeneművészeti Főiskolára, Hegedűre. Kancsó Zoltánnak hívják egyébként, ő ott végzett, és mi ilyen távkapcsolatban végeztük a főiskolai éveinket.
2: És ezért az más világ volt akkor távkapcsolatot.
3: Az más világ volt, így van. Úgyhogy azért nagyon-nagyon hosszú volt az a vonatút már akkor is Debrecenbe. Győrbe, Szombathelyre mindig máshol találkoztunk, szóval ez egy nagyon eseménydús időszak volt. Visszatérve a főiskolai éveimre...
2: Akkor az most főiskola vagy egyetem, vagy annak ilyen főiskolai kara, vagy így ez, hogy kell?
3: Hát ez régen úgy hívták, hogy zeneművészeti főiskola, igen. Aztán persze ez is fejlődött, mert akkor még nem kapta meg az akadémiai rangot, de már aztán később igen. Úgyhogy a leánykarral jártunk sokfelé, énekeltem mindenfele, rádiófelvételünk is volt Kodály-hegyi éjszakákból. És hát aztán a harmad éven olyan jól sikerült ez a szolfés, zenés, énekes, zongorás út, hogy végül az országos Kodály Zoltán zeneelmélet versenynek a második helyezettje lettem, de úgy, hogy első díjat nem adtak ki. Úgyhogy itt éreztem azt, hogy megérkeztem arra a helyre, szintre, ami végül is kódolva volt bennem, és itt jön a tanáraimnak a végtelen szorgalma, fölfedezése, lehetősége, hogy meglátták bennem azt, hogy nem voltam megtanítva, csúnya magyarsággal mondva, és amikor én a Debreceni Egyetemnél tettem az esküt, mint tanár, akkor ugye gondolatban mellé mondtam azt is, hogy én soha az életemben nem teszek ki gyereket. Egy olyan kellemetlen szituációnak, útnak, hogy sikertelen, nincs megtanítva, és ezért sikertelen felvételit tesz, bár én ezt ugye megúsztam a tanár úr révén. Innentől kezdve egyébként is szorgalmas, és talán kicsit maximalista típus vagyok, bár ezen is sokat gondolkoztam így, hát ennyi idősen, mert hogy hol van a maximum? Ugye ez nagyon érdekes kérdés, ugye kimondjuk, hogy valaki maximalista, de hát hogyha gyerekek vannak a kezünkbe, akkor ami az egyik gyereknél lehet, hogy a maximum, az a másiknál még csak középtájékon van. Úgyhogy szerintem tanárként ezzel a maximalista szóval azért vigyázni kell, ami ennél sokkal fontosabb, hogy differenciálnunk kell, és akkor megtaláljuk azokat a gyerekeket, akiknek a maximum sem sok, és azokat pedig tudjuk fejleszteni, akiknek viszont igen, és szerintem ez is egy ilyen nagyon fontos fordulópont a tanári pályán, hogy ezt észrevenni, és mindenkinél megtalálni azt, hogy hol és hogyan kell tovább menni azon az úton, amit elkezdtünk.
2: Egy általános iskolai énekzenet tanár és zeneiskolai szolfés zeneelmélet tanár lettél, vagy az
3: így van,
2: a
3: így
2: diploma.
3: Van.
2: És akkor megvan a diploma, ott tartja a 20-as éveiben járó Ibolya a diplomáját, akkor hova tovább, merre?
3: A kitüntetéses diplomával végeztem Debrecenbe.
2: Gratulálok.
3: Köszönöm szépen. Ezt annó vörös diplomának hívták még ugye abban a rendszerben.
2: Ez a summa cum laude? Vagy
3: igen, a... igen. Hát a tanár úr, aki elcsábított engem Debrecenbe, a diploma koncertem után nagyon-nagyon sokat kérlelt, hogy maradjak ott az egyetemi részén a főiskolának, de hát nem haza kellett jönni, mert a szerelem az férjhez kellett nagyon mennem. Úgyhogy igazából megvolt a friss diploma, igen, a férjem is diplomázott ugyanakkor Győrbe egyébként. Nehézségeink voltak, mert ő próbált átjelentkezni Debrecenbe, hiszen ugyanannak az anyaintézménynek a különböző intézményei voltak ezek a helyek. Őt nem engedték el az ottani zenekari tevékenysége miatt, ő nagyon jó hegedűs. Engem nem engedtek el a debreceni lánykar miatt Győrbe, úgyhogy végig küzdöttük ezt a néhány évet, de biztosan az épülésünkre szolgált. Így már utólag, közben azért szenvedtünk ettől.
2: És akkor friss diplomával itt a nyugati oldalon?
3: Friss diplomával ez úgy nézett ki, hogy a férjem a diplomája után 3 lehetőséget kapott a hegedű tanárától.
2: Itt amúgy hol vagyunk?
3: 1986.
2: Azaz még ugye a rendszerváltás előtt,
3: igen,
2: még
3: igen.
2: A kommunizmus vége.
3: Igen, igen. És mindezek dacára a férjem hegedű tanára 3 lehetőséget is ajánlott a Zolinak, Dél-Afrika, Németország és a Kanári-szigetek. És az én férjem megkérdezte tőlem, hogy na akkor hol folytassuk az én életünket. És én azt válaszoltam sok gondolkodás után, hogy hát, ha lehet, akkor a kőszegi zeneiskolába. Így a kőszegi zeneiskolába kezdtünk el dolgozni. Zolit elvitték katonának.
2: Még akkor 3 év?
3: Nem, ő már csak 18 hónap, hát csak, szóval 18 hónapra az is elég volt. És én pedig a kőszegi zeneiskolába kezdtem el dolgozni, és közben ugye annak a fiók iskolája volt a csepregi zeneiskola, mert mi Csepregben lakunk egyébként, és hát így kezdődött el a kis életünk. Aztán 90-ben megszületett a fiunk, 92-ben meg a lányunk, és ezeket az időszakokat leszámítva gyakorlatilag kiteljesedett a pálya. Ebben az időben azért elég nehéz körülmények között éltünk anyagilag Magyarországon. A tanári munka mellett, ami soha nem csorbult egyébként, de tanári munka mellett termesztettünk dísznövényt a kertben, Bükkfürdőn vendéglátóztunk. Ez azt jelentette, hogy pizzát, kávét, fagylaltot, fagylaltkejhet, koktélokat, mindent is készítettünk. És hát anyukám még támogatásával éltük az életünket 2 kisgyerekkel. Tehát ez egyébként visszatekintve csodálatos volt, de ugyanakkor nagyon nehéz is.
2: És a rendszerváltás azt téteket hogy érintett, vagy hogy értétek meg így a fiatal felnőttként?
3: Nehezet kérdezel, mert ennyi munkában érzékeltünk szabadságot. Még így is, hogy napjainkat lekötötték ezek a tevékenységek, illetve hát a Zoli több nemzetközi, hát így mondjuk, hogy haknin is részt vett, tehát kinyílt a világ mindenképpen.
2: Ez jól fizetett, meg lehetett
3: igen,
2: kapcsolatokat építő bármire jó.
3: Illetve akkor a rendszerváltás után ugye azért végre akkor az akkori kormány gondolt arra, hogy a tanárok bérét egy kicsit meg kéne emelni. Mindketten ugye tanárok vagyunk, és ez nekünk azért egy nagyobb levegővétel volt, úgyhogy egy havi szinten egy kicsit könnyebbé vált a dolog. Itt most nehéz lenne belemenni, hogy még személyesen mi mindent éltünk meg.
2: Én gondolom, bizakodtatok, meg reméltetek, meg pozitív
3: igen,
2: lesz, jó lesz.
3: Az, ami azelőtt volt, tehát, hogy a hitélet nem volt gyakorolható, az édesapámat ezért sanyargatták, különböző dolgokba belekeverték, de én itt ebben nem szeretnék belemenni. És ez mind megszűnt akkor, amikor rendszerváltás lett, úgyhogy ez egy fontos dolog.
2: Ha reggel mindennel foglalkoztuk, ahogy mondod, de karnagyi végzettséget is szereztél meg kórusokkal, te használtok többes szót, közös foglalkoztál, hogy ez a karnagyi végzettség, ez így hogy jött neked, hogy igen, ezt meg akarom szerezni, meg ezzel milyen álmaid, terveid voltak, amikor kezdbe került ez a diploma, vagy végzettség?
3: Ez olyan érdekes kérdés, mert azzal, hogy a Szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskolában szolfés zeneelmélet szakon tanultam, és ugye melléktárgyasként voltam zongorista, meg énekes. Kicsit kitekintek, nem csak a fiatal koromat jellemzi ez a komplexitás, hanem a mostani életemet is, meg egyébként a tanári pályámat is. Szinte mindig minden területen vannak tanítványaim, tehát zongorát ugyanúgy tanítok, furuját, szolfés, zeneelméletet, kórust hoztam létre gyerekeknél, vegyeskart, felnőttek között,
2: Laza
3: 40 főst, igen. Ugye a személyiségemben ezek a szeletkék azt gondolom úgy megvoltak, és én azt gondolom, hogy mindig van valaki, aki ki kell, hogy bányász ez belőlünk, és ez a tanár személyisége, és én nagyon, nem győzöm hangsúlyozni, én nagyon hálás vagyok a tanáraimnak, mert hát ők ezt kibányázták belőlem. Tehát valószínűleg van ehhez adottságom, képességem, de kell egy valaki, aki azt kiskorba előszedi, úgyhogy én is erre törekszem most is, és mindig, amióta csak tanítok. Visszatérve ezzel a szakkal egy kóruskarnagyi tanulás is elindult. Debrecenbe teljesedett ki ez nekem. Hát azt mondták a tanáraim, hogy nagyon jó a kezem erre, a személyiségem pedig, hogy a kórusban éneklők fogékonyak az én aurámra, mert valami olyat árasztok, ami mindenkit arra sarkal, hogy énekeljen, kicsitől a nagyig. Hát így lett ez.
2: Van igazság, hát 90-ben alakult meg a Csepregi Vegyeska, aki most is aktív, tehát az 36 év.
3: Igen. Ami
2: mindig létezik. Tehát így azért, van. Ebben volt igazság, de akkor nézzük ezt, amiben említettem, ez a 40 fős gyerekkórus, ez mennyire őrület mondjuk, nem tudom, 40 fős gyerekkórust így összetartani?
3: Óriási.
2: Hogy kell elképzelni?
3: Ja, ez az általános iskolás munkám során, negyedik osztálytól 8. korig mindenki, aki szeretett volna énekelni, az ebben részt vehetett, sőt, aztán jöttek kisebbek is, mert ugye a szereplések kapcsán azért ez kicsit így kivirágzott ez a dolog ott az iskolámba. Nagyon fegyelmezettek voltak a gyerekek. Azt gondolom, hogy ez azért volt így, mert én a kodályi elvek mentén végeztem mindig is a dolgomat. Tehát az énekórák azok szent és érthetetlenek voltak számomra, még akkor is, amikor ezt az iskolavezetés nem úgy gondolta, vagy akkor már elindult Magyarországon is ezeknek a kodály elveknek a kicsit félretevése, pedig a koncepció nagyon jó, és amikor a kodály módszerről beszélgetnek emberek, akkor abban mindig ott van a kórus éneklés például, mint ahogy a magyar népdal, a magyar néphagyomány, a zenei anyanyelv, a pedagógiai munkásság, ez így egy nagy csomag. Tehát ezeket a gyerekeket én komolyan és feladattudatom tökéletességével tanítottam az énekzene órákon, és nem volt helyette matematika óra, és igen, nehéz volt a 7.-8. osztályosokkal, viszont a személyiségemből engedtem egy kis baráti, tehát őket már másként lehet közelebb engedni magunkhoz, és aztán mindig mondtam nekik, hogy én is annyi mindent megtennék a kedvükért, a kedvemért tegyék meg, hogy esetleg átnézik, elolvassák, meghallgatják. Valahogy megtették. És akkor ez úgy...
2: Ment a csapatmunka, tehát hogy csapat?
3: Igen, abszolút csapatmunka lett, és egyszer csak ott állt egy 40 fős kórus, sok csillagos szemű gyerekkel, és hát nagyon jól szól. Az 40 ember, az 40 ember. Miután ugye azért haladtunk előre az időben, és azért hallatszott, hogy hát, hogy a kóruskultúra Magyarországon kicsit botladozó, hogy az iskolákban az énektanítás nem megfelelő, pedig hát azt is tudnunk kell, hogy a gyerekek lelki fejlődése az mennyire mondjuk alapulhat egy zenén, és valahogy ezt nem vették elég komolyan a kollégáim, és attól tartok, hogy ez most is így van, hanem rosszabb. És ezért aztán különböző ötleteim támadtak, hogy egy kicsit az éneklés mellé egy kis díszletkészítés, egy kis segédeszköz. Tehát egy kicsit felpuhítottuk azokat a merev kereteket. Gondolok itt arra, hogy van egy Halász Judit dal, ami a mindenik embernek a lelkében dal van, Babits verslészetet dolgoz fel. A Mici Mackó és barátai, ugye ez a címe. Abba például a Mici Mackó szereplői plüssökkel. Az egy nagyon nagyszerű dolog volt, ezt mi csináltuk meg a 40 fős kórussal, hogy egy kicsit a gyerekségük is ott lehessen, énekelni is kellett, és ez jól kellett, tehát a tisztaság az a legfontosabb volt nálam, és hát egy közösség volt ez az egész a kis gyerekkar, aki ott énekelt. Hát sok-sok ilyen volt. Hát
2: én sosem voltam kórusban, én színházi berkek, de ott is csapatmunka, együtt dolgozunk, próbálunk, előadás, premier, hogy egy ilyen közösségi zenei alkotó munka, ez amúgy mit tud adni, mit ad magabiztosságtól kezdve, így miért fontos, miért értékes ilyen közös munka?
3: Nagyon jót kérdezel, nagyon-nagyon fontos. Egyrészt kapcsolódnak egymáshoz a személyiségek, az azt jelenti, hogy megerősödnek, egymásra figyelnek. A gyerekeknél ez milyen fontos, felnőtteknél is nagyon, de hát ugye a gyerekeknél is már ezt azért nagyon jó elkezdeni. Sőt, hát hogyha kicsit lejjebb megyek ebből a témából, igazából a ringatónál is a közös éneklés, csak ott ugye a baba a szüleivel, a közös éneklés, az egymásra hangolódás, az egymásra figyelés, az is egy társas zenés forma, és ez így van a kórus éneklésnél, és egyáltalán minden kamarazenei műfajban, ahol több ember vesz részt, egymás rezdülései, az egymásra hangolódás, hogyha az egyik valamiért szomorú, a másikot megérzi, rögtön megkérdezi. Tehát nagyon érdekes tanulmány volt egyébként számomra, például a gyerekkórus is, mert ott a gyerekek szociálisan érzékenyebbé váltak. Ugye érzelmi intelligenciát is növel ez a, nem csak a kórusének, és egyáltalán a zenetanulás. És arról nem beszélünk, ugye, hogy menet közben a zenei anyanyelv fejlődik, az anyanyelvünk fejlődik, a ritmusérzék, a zenei előadásmód, egyáltalán a kommunikáció, hogy szólok a másikhoz, hogy figyelek a tanáromra. Ott nem beszélünk, hanem a kézmozdulataim után jönnek, tehát az ő figyelem megosztásuk, az agyféltekék működése, összehangolása, sorolhatnám nagyon sokáig.
2: Meg hát csináltad, és megcsináltátok is, meg hát csináljátok is jelenleg, tehát hogy a Csepregi vegyeskar, ott 90-ben mi történt, hogy megalapult, és mi tartja össze ezt a csapatot már 36 éve?
3: Ez nagyon egyszerű volt, így visszatekintve, és mégis nagyszerű. Akkoriban, ugye 90-ben született a kisfiunk, júniusban, abban az időben Csepreg városában dr. Strinkai László fülorgégész szakorvos képviselő volt, megkeresett engem, hogy hát Ibolya, itt vannak ilyen végzettséggel, hogy nem gondolta-e, hogy esetleg egy kórust összehozzon. Hát mondta neki, hogy hát doktor úr, júniusban született a kisfiam, hát hogy azért ez egy kicsit lehet, hogy korán van, de hát ugye persze már el volt bennem a zapszem rakva azért, úgyhogy igazából baráti alapon hívtam 8-10 embert, ők egyébként már nincsenek a kórusba, és bizony augusztus 20-án, úgyhogy hát akkor két-három hónapos kisfiúval már énekeltük a himnuszt vegyeskarral a városi ünnepségen. Így kezdődött.
2: És mi volt a vízió, hogy egyesület összejövünk, éneklünk, vagy világ megváltó deszkákra is el akartok jutni, ez így hogy nézett ki, meg hogy változott?
3: Nem voltak ilyen tervek, világ megváltó deszkák. Egy baráti társaság jött létre, ahol szintén nagyon szerettek együtt lenni a tagok, és persze voltak poharazgatások, éneklések, kirándulások. Igen, azt mondom, hogy baráti társaságból indult, viszont az én szakmai munkámmal egyre feljebb lépdeltünk, és aztán ezekben az emberekben, amellett, hogy jó hangjuk volt, kialakult egy szakmai igényesség, és talán megint csak az egyeniségemnek köszönhetően, illetve ezt mondják azóta is, mert ugye azóta már a kórusban is megtörtént a váltás, hiszen hát az nagyon régen volt, a 36 éve, úgyhogy kis öregeim vannak még, akik még életben vannak. Viszont mindig minden kórustagom mindent megtesz, amit én zeneileg kérek, és ez egy óriási adomány. Nincsenek okoskodások, nincsenek mást akarok, mást csinálok, mást nem értek ezzel egyet. Tehát valahogy én és a zene összehozzuk olyanra ezt a kört, hogy ők teljesen rám bízzák magukat szakmailag, és így lépdelünk fölfele. Igazából aztán nagyon sok helyen jártunk már, mindig írok pályázatokat. Most legutóbb a Covid miatt ugyan csúszott a jubileumunk, arra sikerült egy nagy pályázaton nyernünk, úgyhogy megújult a ruhatár, a ruházkodásra, az egyenruhánk, a kottatár, a hangtechnikai eszközök. Nagyon jó kis utat jártunk be.
2: Kérdezek, hogy nehezett ilyen három legkülönlegesebb helyszín, templom, bármi, ami így beugrik.
3: Az például nagyon nevezetes volt számomra fiatalként, hogy Habsburg Ottót köszönthettük például a falunkba, dr. Habsburg Ottót, énekeltünk neki. Aztán a Grácz Európa házba annó mi képviseltük Magyarországot. Aztán jártunk Horvátországban, jártunk Obdachba, Pécsi Hangulatsziget Fesztiválon, Budapesten, Debrecenben, tehát szinte minden jelentős magyar helyszínen voltunk, tehát ezt most így nem is tudom igazából, nem tudom felsorolni.
2: Hát majd a 40. jubileumra
3: vagy összeszedem.
2: Összerakjátok, de a 10 éves jubileumra meg megjelent egy CD-tek, a egyházenei válogatás, hogy ez mekkora a kuriózum, ahogy így a honlapotokon olvasom, azért, hogy orgona, fagot, meg fúvola kíséret, tehát ezt így összerakni, igen. Ez egy ilyen jubileumi kiadás, ez hogy kell elképzelni, hogy ez így megvalósult 10 év után?
3: Igen, ez is egy nagy mérföldkő volt akkor. Ugye a zenész kollégák, akikkel zeneiskolában együtt dolgoztunk, illetve a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarból több embert is megszólítva, hát ingyen és bérmentve jöttek, és amit én kitaláltam, műsorszámokat, és ahhoz kellett zenekari kíséret, akkor ezt így tudtuk összehozni. Úgyhogy egy kicsit karmesterkedhettem is, ami nagyon jó a lelkemnek. Tehát ez az én személyiségemnek a legmagasabb elvárása, ilyen szempontból talán, amikor kórus, hangszerek, tehát zenekar, szólisták együtt zenélnek. Tehát ez nekem egy csodálatos érzés, úgyhogy erre törekszem is.
4: Ez mekkora munka volt? Mekkora mérföld?
3: Óriási. Óriási munka volt. CD-t kiadni is óriási munka. Anyagilag is nagyon segítő azóta is a falu is, az önkormányzat, több szponzorunk is volt, van. Tehát igazából el tudunk jutni, ahova szeretnénk, és ez nagyon nagy dolog, és ezért köszönetet is mondtam, és mondok is manapság is. Azért egy-két napig eltartott még a műhely munka zajlott, de nagyon büszke voltam, és nagyon élvezték. Hát ez egy kuriózum volt, ez egy amatőr kórus, ezt tudni kell, egy szakmabeli vezetővel, és ez egy óriási kuriózum, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű CD-t adtunk ki. És akkor mindig az én tanítványaimnak mindig mondom, hogy mindig az igényeset keressék a neten ismert, hiszen annyi mindent lehet egy-egy felvétellel elfedni, de azért meg lehet találni az igazit is, amit igazán jó hallgatni, igazán szép zene és igazán jó minőségű.
4: 36 éve létezik, mert annyi minden lehet, hogy így közösszolhatott volna, de sikerül egyben tartani, sikerül életben tartani ezt a kórust.
3: Nekem azt mondják, elhangzott ilyen is a kórustagoktól, hogy csak nekem énekelnek. Ez egy óriási dicséret, ugyanak egy óriási felelősség is. Ahogyan működöm, úgy működöm, valószínűleg én nagyon szeretem az embereket, imádok együtt lenni, beszélgetni, mindenki kijöntheti a lelkét, érzékeny vagyok a problémákra, meghallgatom őket. Ez most egy kicsit ilyen önfényezős néhány mondat, amit mondok, de fontos. Tehát az egymásra figyelés fontos. És én minden egyes kórustagnál tudom, mert beszélgetünk sokat, hogy éppen mi zajlik nála, akár az otthonában, tanulás szintjén, családjában, gyerekekkel. És ezt érzik, hogy ez egy közösségi erő. Tehát, hogy itt, ott egymásért vagyunk.
4: Hát meg Csepreg egy 5000 fős közösség?
3: Hát 5000 alatti. Hát 3600 körüli, ugye változik azért, mert jönnek-mennek az emberek, de körülbelül kisváros.
4: Kisvárosban egy ilyen közösség, azért ez nagyon erős és összetartó.
3: Igen, igen. Volt ennek a kórusnak egyébként minősítő hangversenye is. Akkor az én, akkor még élt a Szesztai tanár úr, ő jött el Debrecenből, ugye a Kótának volt az egyik minősítője abban az időben, úgyhogy most erről jutott eszembe, hogy mondtad, hogy nagyon megdicsérgetett engem, mert azt mondta nekem, hogy de hát itt minden tizedik ember ezek szerint énekel. Úgyhogy ugye sok minden kórus lehetőség volt anno, akár gyerekeket nézem, akár a felnőtteket. És hát akkor ezen a minősítésen igazából a kategóriánkban a hangversenykórus minősítést kaptuk, tehát ez egy magas kategória.
4: És mondhatok, sok helyen egy ilyen CD-t is létrehozhatok, így van valami terv, nem tudom, amit így el szeretnétek kérni, ami tök jó lenne, ha nem tudom, még egy CD valahol fellépni, bármi ilyesmi?
3: Biztosan nagyon jó lenne még egy CD, de olyan szerteágazó munkát végzek, hogy én valószínűleg ezt már most nem fogom bevállalni. Az tény, hogy minden évben megvannak a vállalt programjaink Csepregen, és hát bővítjük az ismerőseink körét, most így kórus szempontjában is, illetve azokat a helyeket, és új dolgok is jönnek mindig. Úgyhogy erre az évre is a karácsonyi koncertünket hallotta egy osztrák házaspár Szelestén, és ők elindítottak az útjára egy szeretet összeköt nevezetű rendezvény sorozatot, és hát ott rögtön a koncert után felkértek bennünket, hogy majd ebben az évben, amikor jelzik ezt, hogy el tudunk-e oda menni, erre készülünk. Úgy tűnik, hogy talán ősszel Linzbe lesz egy koncertünk, az ottani magyarsággal fogunk találkozni, ott ismerkedünk tovább, és hát persze mennek a szokásos programok. Horvátországban több is volt, most Pakrácot voltunk.
4: Hogy kell, évente egy ilyen 10-15 koncert legalább, akkor szokott lenni egy a kórus életében?
3: Hát ez nagyon változó, attól függ, hogy nagyon sok körülmény is közbe tud szólni. Betegségek, most legutóbb teremprobléma van, de csak olyan szempontból, hogy egy pályázat kapcsán a művelődési házat újítják fel, és hogy az a mi fészkünk egyébként. Most lesz majd az átadó. Tehát azért megoldódott mindig, és megoldották a faluba, hogy tudjunk próbálni. De hát ahogyan sikerül, ahogyan össze tudom hozni a kórusokat, igen, régen ez a 10-15 ez működött, Viszont azt tudni kell, hogy teljes fiatalodás van, az azt jelenti,
4: hogy... Ó, gratulálok, ezt tökről meg lehet őket szólítani.
3: Igen, igen. Viszont a fiatalsággal együtt jár a család, a gyerekek, a még tanulmányok, úgyhogy kicsit ügyeskedtem is azon, hogy hogyan lehet összetartani mondjuk a társaságot, úgyhogy megjelent nálunk is az, ugye szólampróbázunk is, és ezeket a szólampróbán egy-egy szólamnak a zenei anyagát felvesszük, és akkor online küldjük annak, aki mondjuk nem tudott lenni. Azért a digitális világ beköltözik a zenés világba is, de jó dolgokat hoz, illetve vigyázni kell arra, hogy csak jó dolgokat hozhasson.
4: Hát meg együtt zenélni az igazi, majd már behoztad Gró Ilonának a tevékenységét, vagy te majd te kibontod, hogy ez pontosan hogyan is lehetne jól körbeírni, hogy te a ringatúról hol hallottál először, és mivel fertőzött meg, emeli így bejállj te is zenepedagógusként.
3: Ez is egy visszatekintés volt, mikor ez az utam elindult. A visszatekintést úgy értem, hogy Istennek hála, és ennek a nagyfokú zeneszeretetemnek, vagy munkaszeretetemnek, a pedagógusi pálya szeretetének köszönhetően gyakorlatilag minden korosztályban korosztályt taníthattam, kivettem a részemet ebből a munkából. A picik, a 0-3 éves korosztálya, akkor még ez nem volt nekem a mindennapjaimba bent, csak a saját gyerekeim révén. Viszont ez a zeneszeretet, ez már munkált akkor is, és én a kisgyerekeimnek nagyon sokat énekeltem, mondókáztam, hát ahogy én ezt ajánljuk is mindenkinek. És aztán így utána néztem ennek, és így talált meg a ringató. Elvégeztem a Ilinél a tanfolyamot. A pálya teljességéhez hozzátartozik, visszatérünk majd a ringatóra, hogy ovisokat, alsó tagozatosokat, felső tagozatosokat, gimnazistákat, zeneiskolába, általános iskolába tanítottam, illetve a Zsirai Szociális Otthonba fogyatékosokkal is foglalkoztam, és ott is hoztam létre egy éneklő csoportot az enyhefokú fogyatékkal élők körében. Ez is egy fantasztikus út volt a számomra. És aztán jött képbe a ringató, megtaláltam. Azt gondolom, hogy nem véletlenül, rátaláltam, inkább így mondom, és nagyon-nagyon népszerű lett ez az én lelkemben. El is végeztem a tanfolyamot, viszont akkor még az általános iskolában és a zeneiskolában is dolgoztam. Ugye a két intézményben együtt futott a munkám, úgyhogy ez elég sok időt vett el, a különböző műsorokkal, rendezvényekkel, kórussal, zenei versenyekkel fűszerezve. Így magát a ringató foglalkozások elindítását csak később tudtam, egy pár év múlva tudtam elindítani.
4: 2004 alakul a ringató módszer, de hát ebben minden már beletartozik. Hivatalos, hogy 2004-2006-tól létezik. Hát nem semmi, hogy mit létrehozott. És találkoztál Ilonával? Milyen élmény volt? Milyen szakmai, emberi kapcsolat van köztetek?
3: Igen, találkoztam Ilonával. Mérhetetlenül jó szakembernek tartom. Azokat a kodályi elveket valva, nagyjából egy korosztály vagyunk, tehát pontosan értem, érzem, látom, hogy amit tesz, micsoda nagy lelkesedéssel teszi. Nekem ő is egy minta egyébként, és az egy óriási, óriási dolog, ahova ezt a kis csodás, ringatós foglalkozást fel tudta emelni. Ugye örökségdíjas is lett, és egyáltalán, hogy országhatárokon kívül is megjelenik ez a ringató, ez egy óriási dolog. Igazán mondhatom, megerősítve, hogy ez egy tiszta zenei érték, és olyat kapnak a picik a szüleik által, a foglalkozás vezetőktől, ami örök életre elkíséri őket, hiszen erre építeni, aztán majd a 3 éves kortól, ezért is fontos nekem a ringató is, meg a 3 éves kor utáni, tehát az óvodás korosztálynak a képzése is. Itt már ugye azért beszélünk képzésről, de igyekszem mindig játékos módon ezt a zenei képzést a kicsiknek közelebb hozni. Egy egész életre muníciót kapnak. Ez a legnagyobb hozadéka, azt gondolom, a ringatónak.
2: És a ringató, én a ringató által ismertek meg leginkább, de te már 10 éve Ausztriába kikerültél, az Amapeddel már 10 éve együtt dolgozol, hogy most van 26-16-ban, így hogy jött veled szembe az Amaped, és akkor hogy jött az indítatás, hogy akkor velük együtt szeretnél dolgozni?
3: Már több mint 10 éve vagyok az Amapednél, és megint csak egy sorszerűséget, vagy a Jóisten kezét látom, vélem felfedezni ebben. Az általános iskolában, meg a zeneiskolában, ahol dolgoztam, ott eltöltöttem 30 évet. Egy laza 30 évet. Nagyon nehéz volt az a munka, de nagyon termékeny, eredményes, nagyon-nagyon jól kapcsolódtam a tanítványaimmal, nagyon szerettem ott lenni. Adódik a kérdés, hogy akkor miért is történt a váltás. Abban az időben mindenütt egyébként nehéz volt éneket oktatni, műsorokban részt venni, ugye próbálni kellett sokat, ahhoz versenyekre küldtem gyerekeket, és hát valahogy az iskolámban az énekzene oktatás talán egy kicsit túlnőtt azon, mint amit ott szerettek volna. Nem annyira repülhetett szabadon a madár egyik kolléganőm megfogalmazásában, amennyire szeretett volna. Ez a madár lettem volna én, akinek így törögették a szárnyait, és aztán, ha az ember elér egy kort, akkor hát valószínűleg úgy gondolja, hogy akkor odébb repül egy kicsit. És akkor elkezdtem gondolkodni abban, mivel hogy a nyugati határszélen lakunk, esetleg Ausztriában vállalok valamilyen munkát, és az interneten...
4: Vannak jó dolgok az interneten?
3: Vannak jó dolgok, igen, mert egyébként nem vagyok. Most is amennyit kell, annyit vagyok fenn, de nem vagyok egy nagy internetes, de akkor szépen szembe jött velem valamilyen oknál fogva éppen az Amaped. Nézegettem ott a Amapedes kollégáimat, és hát Szilvia, Mencsik Szilvia mosolygós képére leltem, hogy egy kép volt fent róla. Vettem a bátorságot, és felhívtam Szilviát, és megkérdeztem tőle, hogy esetleg találkozhatnánk-e. Gyakorlatilag így indult, akkor még a Svédenplácon volt a székhely. Emlékszem rá, hogy egy bécsi ismerősünk vitt el oda. Szilvia nagyon kedves volt. Készítettem magamról az elmúlt 30 évről, a munkámról egy képes portfóliót.
4: Na, azt elhozhattad volna most, az úgy érdekes lett volna így átlapozni.
3: Igen. Hát majd jöttök ringatóra, és elviszem, és megmutatom neked. Mert hála Istennek, Attiláék családosan látogatják a ringató és magyar ovis foglalkozásokat.
4: Megéri, ajánlom mindenkinek.
3: Köszönöm. És Szilvia nagyon kedves volt akkor, és aztán mondta nekem, ez május 9-én volt, sosem felejtem el, magamban el is gondolkodtam, hogy na, a győzelem napja az nekem is a győzelem napja, és aztán a Szilvia felajánlotta, hogy meglátni majd, hogy indul a következő tanév az Amapedben, és szeptembertől Floridsdorfban a Magyar Ovis csoportnál egy segítő pedagógusi órát kaphattam, illetve kaptam. Aztán elérkezett a szeptember, és az akkori csoportvezető óvónő, nem is találkoztam sajnos vele, mert beteg lett, így aztán tartós beteg lett, így aztán Szilvia akkor felajánlotta, hogy akkor vezethetem a Floridsdorfi csoportot. Így kezdődött. Borzasztóan örülök neki, hogy ez így alakult. Nagyon-nagyon jól érzem magam, nagyon szeretem a munkát, nagyon jó eredményeket érünk el a gyerekekkel, és ez egyre fejlődik. A csoport létszámunk is, éppen nemrég volt értekezletünk is. Most már 26 regisztrált kis magyar óvisunk van, 19-en rendszeresen járnak, és hát őrizzük a magyar néphagyományokat, nagyon sokat énekelünk, játszunk, közösségépítés zajlik. Hát minden, ami ennek a korosztálynak úgy hiányzik, mint egy falat kenyér, és mindezt a magyar anyanyelven tesszük. Azt kell mondanom, hogy így kezdődött az egész itteni munkámnak a kiépülése.
4: Akkor itt állj meg egy pillanatra, hogy otthon dolgoztál 30 évet, mennyire marginális különbség van az, hogy mondjuk itt van erre lehetőség, és tehát magyarul énekelhetnek, mondókázhatnak, az agyukat fejleszedik ezek a kis manók 3 és 6 éves kor között, hogy ez mennyire fontos, mennyire különleges a diaszpórában, mennyire jó lehetőség akár a magyar szülőknek, mert hát otthon, oké, valaki otthon él, magyarovi és társai, de itt azért ez, nem azt mondom unikum, vagy különleges, de hát azért jó, hogy van ilyen lehetőség.
3: Igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy a diaszporában élők számára ez hatványozottan fontos. Több szempontból is. Az identitás megőrzése, az anyanyelv használata, ez azt jelenti, hogy kapcsolódnak ugye egymáshoz, közösségi teremtő ereje van a körjátékoknak, kapcsolódnak egymáshoz a gyerekek, és mindeközben a zenei anyanyelvük fejleszti az anyanyelvüket is. Tehát azt gondolom, hogy akik a diaszporában laknak, azoknak a magyar kultúra egy éltető elem.
4: És bármilyen, a 10 év alatt mondjuk akkor volt 10 éves valaki, vagy 3 éves, akkor most már 13 éves, hogy van, akivel így belefutottál, összefutottál, mondjuk a kistesóját hozza, látod, hogy mi fejlődik, vagy milyen visszajelzéseket adott, bármi ilyesmi ívet láttál, hogy amit annó előtettetek magvat, vagy együtt dolgoztatok, mert ezt lehet közös munkának hívni, mert heti egy alkalom, tehát az ott már csodákat persze nehéz művelni, de van valamilyen kis siker, amit így láttál a eddigi Bécsi tevékenységed alatt?
3: Igen, igen, ezek is mindig örömmel, meg boldogsággal is töltenek el. Sokszor gondolkodtam azon, hogy nekem az a boldogság a munkában, hogy ilyen dolgok megérintenek, hogy igen, jönnek a kis testvérek, és igen, ahol nagy tesó van, jön a nagy tesó is. Keresik azt az óvónénit, aki régen a picivel is foglalkozott, illetőleg ugye ezekből a magyar ovis foglalkozásokból, ha együtt dolgozunk tovább, akkor egy zenei képzés is ki tud alakulni. Így aztán több tanítványom is van, akit most már magyarul zongorázni, furujázni tanítom, szolfést, zeneelméletet, énekelni, és hát persze, ahogyan nőnek fel, egyre több magyar népdal is bekerül a tanítandó anyagba a hangszeres tanulmányok mellett. Amikor iskolába elkerülnek is, vannak olyan iskolásaink, akik visszatérnek az oviba, és még egy-két foglalkozáson részt vesznek, pedig már ugye az iskolához tartoznak. Ezeket is igazi sikernek gondolom. Ami még azt gondolom, hogy még a gyerekek összetartó közösségi fejlesztése mellett nagyon fontos, én úgy érzékelem, de ezt te is érzékelheted, mert jársz a gyerekekkel, jártok a gyerekekkel hozzánk, hogy a szülők közössége is alakul, és...
4: Hát sorstársak vagyunk.
3: Én remélem, hogy nem csak sorstársakként élitek meg, hanem ott egy nagyszerű közösség alakul ki. Tehát valahogy ez egy másodlagos hozadéka annak, hogy a gyerekeket közben mi ott bent a magyar nyelvvel játszunk, énekelünk és oktatjuk őket.
4: És amit így említett, vannak foglalkozások, de van zenemanók foglalkozás, hogy egy ilyen tevékenységet is elindítottál, hogy ez így hogy jött, hogyan van erre időd, energiád, ezt hogy kell elképzelni?
3: Ugye magyar ovis foglalkozásoknak megvan a tematikája. Egyébként néhány évvel ezelőtt az Amapeden belüli óvodás csoportok harmonizációja megtörtént. Az az én jó voltomból és Szilvia kérésére történt ez, és akkor elkészítettem a haladási tervet is, és az alapján működnek gyakorlatilag az Amapeden belül több helyszínen lévő óvodás csoportok is. Egy kicsit azért elüldöznék annál, hogy a magyar néphagyományok szerint zajlik egy tanév, tehát ezeket követve mindegyikhez a megfelelő játékos, zenés, népi játékos, zenés, énekes, akár táncos és mesés, verses kis puzzle darabot oda tesszük. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a jeles napok alapján végighaladunk a tanéven. Ebben nagyon sok ünnepi műsor is belekerül, a karácsony, Mikulásvárás is van persze, és az anyáknapi műsor. Ezek ilyen nyitott foglalkozásokként is megjelenhetnek. Az anyák napján mindig várjuk a szülőket is, családokat is. Hát egy komplett műsorral készülünk a gyerekekkel, és nagyon-nagyon szeretik a szülők, mert ez itt Bécsben nem elterjedt dolog. A magyar ovis tematika tartalmaz ugyan énekes és zenés elemeket természetesen, de én zenetanárként azt gondoltam, hogy ott, ahol még a kicsik ezt szívesen tovább vinnék időben, vagy a szülőknek igénye van arra, hogy egy kicsit a zenében is többek legyünk. Így született meg nekem is egyébként igényem van erre, hogy a zeneoktatás alapjait óvodáskorban már meghozzuk, hogy aztán később akár hangszeres, akár énekes, vagy szolfés tanulmányokat végezhessenek. Így jött létre ennek a gondolata, hogy a szombati Mária Hilfes Rászén levő magyarovis foglalkozás után zenemanok foglalkozást is tartok 3-4 órát,

0: gyorsan megmutatni.
1: Itt már említettük a 40-et, hogy a 40 fős kórus volt az általánoskában, de 40 év a pályán, és ez amiatt is érdekes szerintem, hogy már több mint 10 éve itt Ausztriában tevékenykedsz, meg Magyarországon is dolgoztál, hogy így mondjuk az óvodás foglalkozásokat így mennyire nehéz, mennyire más így foglalkozni, hogy van pár órát hetente a diaszporában élő kicsikkel, vagy mint óvodában, hogy ez nem is lehet összehasonlítani, meg nem is lehet összeversenyeztetni, de így bármilyen eszencia, bármilyen konklúzió van, amit így velünk meg tudsz osztani az ügyben?
0: Elsőként arra hadd reagáljak, hogy 40 év a pályán, igen, és pont amikor autóztam ide hozzád, eszembe jutott, hogy ó, hát ez egy milyen szép összegzése a 40 éves pályának, hogy itt én most ilyen sok mindenről beszélhetek, hogy igazán örömmel veszek részt ezen az interjún, és én magamnak is nagyon fontos ez, hogy visszatekintek, hogy gyakorlatilag mi minden történt az én életemben. És amikor beszéltem az előbb arról, hogy sokféle korosztály tanítottam már, eljutottam odáig, hogy gyakorlatilag teljes a pályám, mert a ringatóval, a picikkel kezdve, gimnazisták, fiatal felnőttek, vannak felnőtt tanítványaim is bezárva, általános iskolában, középiskolában, most itt az Amapednél dolgozva, kis csoportokban foglalkozott tulajdonképpen mindenki taníthattam, akit csak úgy akartam. Tehát, hogy ez egy ilyen csodálatos adomány, mert annyi tapasztalatot szereztem, és annyira jó ebbe belehelyezkedni, hogy valahogy így érzi magát az ember, amikor kimaxolja mondjuk egy szakma. Most ez csúnyán szólva, hogy szakma, de így érzi az ember magát, amikor kimaxolhatja egy szakma adta összes lehetőségét. És ez nekem ez egy csodálatos érzés.
1: Hát meg felnőttek, meg idősek is a kórus vezetés, egy kórus
0: igen,
1: meg
0: és
1: erről is foglalkozol.
0: Így van, így van. Köszönöm is, hogy kiegészítetted, mert ugye a zenével való foglalkozás fontosságában, ugye a közösségi teremtő erő, az nem csak abban nyilvánul meg, hogy ott egymásra figyelünk, együtt vagyunk, hanem a generációk együtt éneklése. Az egy óriási dolog. Ez az, ami szerintem szintén egy kicsit felbomlóba van, amit tudok, hogy Magyarországon öregszenek el a kórusok, és ezért vagyok én nagyon büszke arra, hogy nálunk megtörtént a fiatalitás, vagy a fiatalodás talán csúnya szóval, és bizony ezt az elmúlt 30 éves iskolai pedagógiai pályafutásomnak köszönhetem, hiszen jönnek a volt tanítványaim a gyerekekkel, a picikkel, megjelennek ringaton, jönnek az ovisaikkal, és megjelennek a kórusomba is, úgyhogy ez egy nagyon szép összegzés. Arra visszatérve, hogy ugye Magyarországon, az óvodában a zeneovis foglalkozások miben mások az itteninél. Itt azért azt tudnunk kell, és én mindig elmondom a szülőknek azt is, hogy a gyerekek az osztrák ovi után jönnek hozzánk a magyarovis foglalkozásra. Ez már maga egy óriási fegyvertény. Tehát, hogy a kisgyerek fél négyig mondjuk ott van, és német nyelven kommunikál, 3-4 óra tájékában pedig jön a magyarovis foglalkozásra, és akkor még én is mindenféle jót ugyan, de elvárok tőlük, és magyar nyelven kommunikálunk, ez azért egy embert próbáló tevékenység nekik. Nagyon örülök neki, és büszke vagyok, és a szülőkre vagyok elsősorban nagyon büszke, mert ők ezt bevállalják. Maguknak is egyébként logisztika miatt is elég nehéz, és hát a gyerekek elfáradnak, ez teljesen természetes dolog. Viszont óriási eredmények születnek. Az is nagy dolog, amikor egy pici otthon kimondja az első szót, vagy magyarul elkezd pötyögni, beszélgetni, mondókákat visszaadnak, ugye, amit a ringató hallottak, amikor megjönnek a képességeik a beszédre, de amikor itt Bécsben ugyanez megtörténik, az egy hatványozottan boldogító érzés. Az egyik ilyen ovis foglalkozás alkalmával, ez már jó pár éve volt, egy anyuka jött hozzám, hogy esetleg tudunk-e valamit tenni az ügyben, mert hogy a kislánya nem szólal meg magyarul. Amúgy is nehezen kommunikál, de magyarul egyáltalán nem szólal meg. Nem piciről volt szó, itt már egy 5 éves kislányról volt szó akkoriban. El is volt nagyon keseredve, és néhány foglalkozás után, amit tapasztalati úton mondok, énekléssel nagyon nagy eredmények érhetők el, úgyhogy ajánlom a

0: a szülőknek, hogy akik esetleg erre fókuszálnak egy kicsit, ha nem is jutnak el magyar nyelvű zenés foglalkozásra, de otthon nagyon sokat énekeljenek, a gyerekek nyelve és ennek a kislánynak a nyelve is először magyarul énekelt. Úgyhogy az anyuka akkor zokogva tört ki, és annyira boldog volt ő is, meg én is, mert a zene és az éneklés, maga a dallam, az feloldja a nyelvi korlátokat, hiszen amikor énekelni kezd, akkor a lelkéből fakad a dallam, és nem annyira fókuszál arra, hogy most mit is kell mondanom. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt számomra. Azóta már sok ilyen történt, vagy amikor csak németül kommunikálnak velünk a kisgyerekek, és sikerül az első magyar szót kérni tőlük, hogy mondják, és aztán már magyarul mondanak verset egy anyáknapi műsorba. Ezek azok a dolgok, amik nagyon töltik a lelkemet, és minden fáradtságot megérnek.
1: Nem semmi, de hát vannak kihívások, akár lásd a Covid, meg online térben így kitanulni, online térben tanítani, hogy így a pályád során, tehát ez mennyire volt nehéz újra definiálni, megszokni, megtanulni ezeket a modern kor vívmányait akár?
0: Nehéz volt, ezt kell, hogy mondjam, sőt, nem is gondoltam, hogy én kötélnek állok, most a Covidra gondolok. Ugye az akkori tanítványaim, akik egyébként most is megvannak még, és ez egy nagyszerű dolog, egy kis zárójelet hadd tegyek, hogy hála Istennek nem csak 2-3 évig tanulnak nálam a gyerekek zongorázni, furujázni, vagy énekelni, vagy zenével foglalkozni, hanem hosszú évekig, és ez nagyon nagy öröm nekem, hogy a felszaporodó dolguk mellett is a zenetanulás nem hagyják abba. Visszatérve a Covid idejére, azt mondta nekem akkor egyik anyuka, hogy de hát most, hogyha ez sokáig fog tartani, akkor mit csinálunk, próbáljuk meg online. És akkor én, hát egy konzervatív tanerő vagyok, a koromnál fogva is. Ugye a mi világunkban a digitális világ, azt belekeveredtünk, de nem azzal születtünk, mint ahogy most már a kisgyerekek valahogy rá vannak erre hangolódva. És aztán én mondtam is, hogy de hát ez nem lehet. Hát azt hogy? Zongorát, meg furuját, meg hát itt nem lehet csak úgy online. De próbáljuk meg, mert mi lesz akkor, hogyha ez sokáig fog tartani. Hát beadtam a derekamat, és hát jelentem, tökéletesen működik. Én magam se gondoltam, hogy ez ilyen jól működhet. Ugye így aztán a covidos évek alatt is. Valószínűleg úgy is szükségük volt a gyerekeknek arra, hogy egy plusz kapcsolat teremtődött azzal, hogy legalább online találkoztunk, és egyébként beszélgettünk is, és zenével is foglalkoztunk, de kicsit alaposabban, még mélyebbre kell menni a dolgokban, főleg a kisebbeknél, hogy minden jól érthető legyen. Két telefon, meg egy messenger, az csodákra képes. Azóta bizony, és miután Bécsben nehéz a logisztika is, azóta többen is online végeznek nálam zenetanulmányokat, úgyhogy működik jól.
1: És te odaadod, mit kellett átkapcsolni, mit kellett megszokni, megtanulni, elfogadni?
0: Ugye azt úgy kell megoldanunk, hogy én tökéletesen lássam mondjuk egy zongoránál ülő kisgyereket, tökéletesen lássam a testét, ahogy ül, tehát a hátát, a vállát, a karját, az ujjait, mert a billentés technika elsajátításánál ezek mind közrejátszanak. Tehát úgy kell elhelyezni a telefont, hogy a zongora billentyű sora is látszódjék jól, és maga a gyerek is, talán még az arcocskája is fontos, hogy azon milyen rezdülések vannak amúgy közben. És hát amit egyébként megmutatunk, mert a hangszeres oktatásnál nagyon fontos az, hogy élő mintát mutat az ember a zongorán, előjátszunk egy darabot, megmutatjuk a billentést, azt át kellett vinni online térbe, de persze mindent lehet, egy kicsit átrendeződve, kicsit így, kicsit úgy, úgyhogy ezeket mind beépítettem a tanítási folyamatban, és hát olyan eszközöket készítettem, és vannak olyan eszközeim eleve, amit használok a foglalkozásokon is, amikor élőben mennek, hogy azon a kis kicsi kamerán jól belátható legyen. Tehát ehhez is, tehát méretbeli dolgokat kellett változtatni, meg új ötleteket kitalálni ahhoz, hogy abban a kis térben, amiben látjuk egymást, milyen olyan játékos segédeszközöket tudunk használni, hogy az online óra ne csak egy végigmondom, végigcsinálja, mentes, játéktól mentes óra legyen. De ezt is szerettem és élveztem, mert az ember ettől csak több lesz.
1: Csodás ez a vitalitás, ami benned van, és tartsd meg, és hozd nekünk
0: köszönöm,
1: ide.
0: Köszönöm,
1: korábban, meg hát otthon is akkor kapnak belőled, szóval itt is, ott is jelen vagy. Nem semmi, és köszönöm szépen ezekről mindről meséltél nekünk itt az adásban.
0: Én is köszönöm szépen neked, Attila, és mindenkinek, aki hallgat bennünket. Tudjátok, a szenvedély, akire kell, ráragad.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet, jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra, a Rádió Orange 94.0-án egy hónap múlva érkezek egy újabb adással. Sziasztok!
2: Sok érdekes életút magyarul, Bécsből, az Orange Rádió 94.0-án.